0: hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beats FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: ízfm.hu.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, mert jobb adni,
2: mint kapni.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A bling, a kumam, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4

0: Rap, hip-hop, R&B, peace.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Módosították az alaptörvényt, legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Elég gyenge lehet az idei megytermés, marad a nyárias idő sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
1: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Érkezhetnek fátyol és gomoly felhők, de ezek mellett általában sok napsütésre számíthatunk, esni elvétve fog. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, arrafelé már záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10-18, délután már 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
1: Base
0: FM. Base FM. Rap,
1: hip-hop,
0: R&B.
1: Besten
0: kívül is. Basefm.hu.
2: Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyháta. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: was into the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
2: Kiváló minőségű a természetes fürdővizek többsége. Pályázat segíti a gazdaságok generációváltását. Kissé változékony, de meleg nyári idő vár ránk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiváló minőségű nagy tavaink vize. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kapta, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván. Ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, és mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
3: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint. A támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi 3 benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
2: Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban szombaton a múzeumok éjszakáján. Az alkotás több mint 12 000 elemből és mintegy 800 LEGO virágból készült. Az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhelyjel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. A mesterséges intelligenciáról és az iskolai zaklatásról szóló filmekkel is nevezhetnek a fiatalok az idei Színamira Filmfesztivál videóversenyébe. A 20 éven aluli versenyzőktől legfeljebb másfél perces alkotásokat várnak szeptember 13-áig. A másik két választható téma az identitáskeresés és a kedvenc zenék. A döntőbe jutott filmeket a fesztiválon mutatják be október végén. Napközben sok napsütés vár ránk néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot. Délután már 27-32 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lé!

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, kitűnő kedreggelt és szuperreggelt mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, nyissuk meg a mai 4 órás szettet, amivel kezdek, Dash, Winnie Pooh. Itt a 96 Ibiza FM-en, szép napot mindenkinek.

Szatni Pisa Fem, Rap Hip Hop R&B, kellemes kedreggelt. Száguldunk tovább, érkezik a legvargább Zsolti, vagyis Vézsé, jön tőle a Jamaica. Itt a 96 Pisa Femen.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy kiváló hazai duó nyári slágerével. Több mint egy éve debütált és még mindig a hatodik legnépszerűbb a hazai zenék listáján. Megérkezett egyébként már az utánpótlás is, itt az újabb következő nyári dal. Na de ez még marad a 2025. augusztus 4-i Oh Mama, Dash és Young Fly tollából. Itt a 96.4 Biz FM. Oh Mama,
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Módosították az alaptörvényt, legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Elég gyenge lehet az idei megytermés, marad a nyárias idő sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6-7-es szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
2: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Érkezhetnek fátyol és gomoly felhők, de ezek mellett általában sok napsütésre számíthatunk, esni elvétve fog. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, arrafelé már záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10-18, délután már 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Érkezik a Super Sexy Shensia és az egyik száguldó dala, amely felrepíti őt a csillagok közé hamarosan. Jön a Boss Up, itt a 96 Base FM-en.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck you, you understand?
2: Közlekedés.
3: Kiváló kedreggelt és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Továbbra is tart még az egyirányosítás az első kerületben, a Mikó utcában, a Krisztina körútnál lévő résznél. Ez ma este 20 óráig tart, utána viszont szabadon járható. Gyanálunk BSV, szavak nélkül. Itt a kedvenc rádiótokban kedden is, a 96.4 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Nézd rá!

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 BSFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Kiváló minőségű a természetes fürdővizek többsége. Pályázat segíti a gazdaságok generációváltását. Kissé változékony, de meleg nyári idő vár ránk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiváló minőségű nagy tavaink vize. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kapta, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván. Ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, és mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint. A támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi 3 benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
1: Magyarország legnagyobb Lego ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban szombaton a múzeumok éjszakáján. Az alkotás több mint 12 000 elemből és mintegy 800 Lego virágból készült. Az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhelyel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. A mesterséges intelligenciáról és az iskolai zaklatásról szóló filmekkel is nevezhetnek a fiatalok az idei Szénamira Filmfesztivál videóversenyébe. A 20 éven aluli versenyzőktől legfeljebb másfél perces alkotásokat várnak szeptember 13-áig. A másik két választható téma az identitáskeresés és a kedvenc zenék. A döntőbe jutott filmeket a fesztiválon mutatják be október végén. Napközben sok napsütés vár ránk, néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak, délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot, délután már 27-32 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 nép Bass FM, rap, hip-hop, R&B, kitűnő kedd reggelt minden vészesnek. A mikrofonnál RP, megyünk kicsit tombolni, Desi Azi egyik korai dalával. A koncerteken nagyot szól, a megjelenésben is van koncertelem, a videóklipben dübörög nálunk a papa, üveket bekapcsolni, száguldunk.

0: Pénzközlekedés.
1: Nagyon szuper reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Lezárásra kell készülnötök a 18. kerületben, a Szurmai Tábornok utcában, amely a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Szurmai Tábor utca sarkához esik közel. Erről mindenképpen hasznos, hogyha tudtok. Érkezik ki egy gyönyörű hölgy, Karol G, Nicki Minaj és a nagy sikerű daluk Tusa, itt a 96-i BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Itt vagyunk.
1: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
2: A pici lány nagyon tud zenélni, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyre többen ismerik a nevét, és a számok is magukért beszélnek. Újoncként az Egyesült Államokban nyomott egy aranyat, és a braziloknál platinát, illetőleg Új-Zélandon is platinát. Magyarországon egyébként a Mahasz toplista szerint szintén aranyat csinált. Jön nálunk Tyla, Push to Start, itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Őzet mentettek ki a Dunából a budapesti vízi rendőrök. Napról napra fokozódik a meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanév rendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot. Emellett csökkentenék a kompetenciamérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, ezek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. Újabb akciójában az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Nem volt korábban ilyen vizsgálat, azért próbáljuk olyan széles körömmel mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
3: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2027 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karateval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Őzet mentettek ki a Dunából a budapesti rendőrök egymás után háromszor is. A BRFK posztja szerint az állat vasárnap reggel a Margit híd közelében sodródott a vízben. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a folyóba. Végül egy hurokkal fogták be. A kimerült őzet a hármas határhegy térségében engedték szabadon. Érkezhetnek fátyol és gomoly felhők, de ezek mellett általában sok napsütésre számíthatunk, esni elvétve fog. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, arrafelé már záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10-18, délután már 25-30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: balls, bang this shit.
1: Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. basefm.hu.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: rövid közlekedés.
1: Szuper reggelt mindenkinek és kellemes napot. Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési részleteket. Továbbra is tart még a lezárás a 13. kerületben, a Visegrádi utcában, amely a Gogol utca és a Visegrádi sarkához közeles.

0: másik. Erről hasznos, hogyha tudtok. Ja, Metro Boomin, Future Chris Brown 3-asa, és egy szuper dal, aminek a címe is szuperrel kezdődik, pörög a Superhero, itt a 96.4 Base FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Metro!

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik a legendás londoni előadó Central Cee, kiegészülve a tengeren túli amerikai Lil Babyvel, és együtt egy jóval 300 millió feletti világsláger. Jön a Band for Band, itt a 96.4 Beast FM-en. Na, ezt csekkoljátok le.

0: shoes in a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyirosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyirosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Építés, játék,

0: XFM. Hírek.
1: Ezen a nyáron is utazhatunk vonattal a horvát tengerpartra. Elég gyenge lehet az idei meggytermés. Marad a nyárias idő sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
1: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Napközben sok napsütés vár ránk, néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak, délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot, délután már 27-32 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: even wear.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP, érkezik Jude Law és a Sötét, itt a kedvenc rádiótokban, kedd reggel is a 96 Ibiza FM-en.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

0: Kiss FM.
1: Rap,
0: Hip Hop,
1: R&B.
0: Besten kívül is.
1: Kiss FM.hu.
2: Immediately to confiscate the money.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Menjünk tovább egy nagyon jó sikeres hazai kólabbal. Az egyik része csapat, a másik pedig egy szóló előadó. Görbetűgröt tart a mai fiatal lányoknak, illetőleg a társadalomnak is. Tulajdonképpen rengeteg 40-es nő már kiégett, és a dalból kiderül, hogy miért gondolják így a srácok. Van benne egyébként némi igazság. Jön BSV Biolux közöse, és dübörög a Lidocaine. Itt a 96.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Segítik a gazdaságok generációváltását, hatalmas legóruhát állítanak ki a Néprajzi Múzeumban. Kissé változékony, de meleg nyári idő vár ránk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiváló minőségű nagy tavaink vize. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kapta, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván. Ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, és mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi 3 benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
1: Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban szombaton a múzeumok éjszakáján. Az alkotás több mint 12 000 elemből és mintegy 800 LEGO virágból készült. Az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhelyel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. A mesterséges intelligenciáról és az iskolai zaklatásról szóló filmekkel is nevezhetnek a fiatalok az idei Szénamira Filmfesztivál videóversenyébe. A 20 éven aluli versenyzőktől legfeljebb másfél perces alkotásokat várnak szeptember 13-áig. A másik két választható téma az identitáskeresés és a kedvenc zenék. A döntőbe jutott filmeket a fesztiválon mutatják be október végén. Érkezhetnek fátyol és gomoly felhők, de ezek mellett általában sok napsütésre számíthatunk, esni elvétve fog. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, arrafelé már záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10-18, délután már 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Facebookon és Instagramon is fent vagyunk, Bass FM Hungary név alatt. Ha szeretnétek követni a történéseket, akkor csekkoljatok be, megveressetek egy lájkot. Jön Doja Cat, Agora Hills, itt a Bass FM-en.

0: azt látom, hogy láncon vagy.
1: Pénzközlekedés.
2: Nagyon szuper keddet, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Budára látogatunk a második kerületbe. Lezárásra kell készülnötök a Muhar utcában, amely a Noémi utca, illetőleg a Szabadság utca közé eső részt jelenti. Hasznos, hogyha ez az infó megvan. Jön látó Ice Spice duója és a Gyat. Itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 9.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Travis bácsi nagyon lokál patrióta, és a következő dalt egyébként a szülővárosában, Houstonban rögzítette. Egészen jól szól, és egészen jól muzsikál. Ez nem más, mint a 4x4 Travis Scott-tól. Itt a 96.4 Biz FM-en hangolódunk.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Építés, játék,

0: KISZ FM. Hírek.
1: Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Airfryereket ellenőriznek a fogyasztóvédők. Napról napra fokozódik majd a meleg. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanév rendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot. Emellett csökkentenék a kompetenciamérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, ezek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. Újabb akciójában az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Nem volt korábban ilyen vizsgálat, azért próbáljuk olyan széles körömmel mintavételeket elvégezni, hogy teljes körön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2027 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karateval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Őzet mentettek ki a Dunából a budapesti rendőrök egymás után háromszor is. A BRFK posztja szerint az állat vasárnap reggel a Margit híd közelében sodródott a vízben, a vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a folyóba. Végül egy hurokkal fogták be, a kimerült őzet a hármas határhegy térségében engedték szabadon. Napközben sok napsütés vár ránk, néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak, délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot, délután már 27-32 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, a houstoni Travis Scott után váltunk az új palotai zsiványokra, Azira és Desire, és érkezik a 2022-es egyik korai daluk, ez nem más, mint a Habibi. Ha az megszólal a koncerten, akkor mindenki berúgja az ajtó oldalát és tombol. Na szágon.

Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább egy 2003-as slágerrel. A US Pop RP listán második helyen nyitott, a US Hot R&B listán az 51. helyen, és a US Hot Rap dalok közül pedig a 10. helyen. Emellett csinált az Egyesült Államai 4-szeres platinát, és nagyon-nagyon sokan szerették mind a pacekot, mind a dalt. Érkezik Baby Mash, Pranky J kombója, és a Suga Suga. Én már velük búcsúzom, holnap reggel attól várok mindenkit, a mikrofonnál RP volt.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Azt mondtam, hogy a GNX album nagyon nagyot tarolt, és tényleg meghozta az előadó számára az elvárt sikereket. Mondom, melyik listán nyitott első helyen? A UK Hip-Hop R&B listán, a US Billboard Hot 100 listán, a US R&B Hip-Hop Songs listán, a US Pop Airplay listán, a szintén a US R&B Hip-Hop Airplay listán, és a US Rhythmic Airplay listán is. Ez csak a megjelenés, és azért még hosszasan lehetne sorolni a dobogós helyeket, illetőleg még van jó pár első helye, vagyis jön nálunk Kendrick Lamar SZA kombója, és érkezik a Latter itt a 96 Biz FM-en. Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this
0: world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Ezen a nyáron is utazhatunk vonattal a horvát tengerpartra. Elég gyenge lehet az idei meggytermés. Marad a nyárias idő sok napsütéssel. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 000 tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6-7-es szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
2: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Érkezhetnek fátyol és gomoly felhők, de ezek mellett általában sok napsütésre számíthatunk, esni elvétve fog. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, arrafelé már záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10-18, délután már 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12-

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, hello mindenkinek, én Farag Olyanka vagyok, és így 10 után eljött a műszakváltás ideje, nem csak velem, hanem veletek, és Dessel együtt itt a Bills-en. Érkezik a Vini.

96.1 Bass FM, Rappi-ben Párenbi. Ekörül a dal körül akkora volt a hype még a megjelenés előtt, hogy a BSV és Nagybogi megfogadta, hogyha összejön az 50 ezer like, akkor azonnal kidobják a teljes dalt. A rajongók meg úgy rácsaptak, hogy a srácoknak konkrétan nem volt idejük felkészülni a premierre. Itt a Bass and Always Be Mine.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik a Pogány induló, aki ebben a dalban gyakorlatilag saját magát hívja ki egy boxmeccsre, a még fiatalabb koriényétől kér bocsánatot. Érdekes, pedig szinte diss-tracket várna az ember. Ez a lelkem nyugodj.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, Rappi Peppe R&B, mint hogy a két teljesen más generáció véletlenül ugyanabban a stúdióba tévedt volna. K. Kevin és LL Junior a csavargóval egyébként elég nagyot mentek, 40 millió forint van már YouTube-on. Hűha!

0: 96.4 Bass FM, Repifap R&B, szeretném veletek együtt folytatni ezt a keddi napot. Én Faragó Janka vagyok, és élvezetes zenékkel indulunk, például Pifu, Marics Peti és a Schwindler.
1: Itt hogy a tüktök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A cím alapján azt is hihetnénk, hogy ez egy szakítás utáni fájdalomcsillapító reklám. Ennél azért picit árnyaltabb a BSV és Bialex dala, a Lidokai.

96.4 Bass FM, Red Hip Hop R&B. Na, azt hiszem ez az a dal, amihez nem kell luxusautó, se 100 fős statiszta. A Változnak a helyek alig több, mint 2 perc, mégis több gondolat fér bele, mint néhány előadó teljes albumába. Kifutal.

96.4 Pace FM, Rap Hip Hop R&B. Na ez a dal eredetileg annyira szokatlan volt, hogy több rádió nem tudta, hogy mit kezdjen vele. Nem véletlen, a dalban három különböző beatváltás van, és Travis Scott konkrétan több számot gyúrt össze egyetlen egy trackkét. A legnagyobb flex pedig Drake neve a címben ott sincs, és mégis az egyik legismertebb vendégszereplése lett valaha. Ez olyan, mintha beugranál egy házi buliba 5 percre, aztán rólad beszélne mindenki másnap. Gondolom megvan, nem?

0: Kettős nótákat hallgatni, érkezünk Csutlóval és a Sötéttel.
1: Mikor a sötét a szál, a szíve fája, hogy...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
5: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Gyrosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor Gyrosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Refi Peppe R&B. Ennél a dalnál nem a kiadó mondta meg, hogy Mizu, hanem konkrétan az internet döntötte el Manuel helyett, hogy kérik és szeretik a 4U-t.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Na, amikor ez a dal kijött, akkor még bőven nem volt menő gangster rapet csinálni Magyarországon. A kartel annyira kilógott a sorból, hogy több rádió inkább úgy tett, mint hogyha nem is létezne. A vicc az, hogy pont ettől lett kultikus. Amit akkor túl soknak tartottak, az ma már a magyar rap történelem egyik fontos alapköve. Mi a

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biz Kicsi.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, 27 lesz ma az országos maximumunk, amit érünk el együtt. Persze nem csak a hőmérsékletre gondolok, hiszen ez az a rádió, ahol olyan előadók is szerepelnek, mint Drake és a Nokia.

96.1 BSFM, Rap-Hip-Hop R&B, ime a dal a legendás Elefánt Csontparti Csattár Didier Drogba nevéről, mert a szövegben végig a győztes mentalitásról tanulhatunk Azitól és Dashtól.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.1 Bass FM, Rappi Pepper MB, a következő órát nyitjuk Dessel Young Fly-jal és Azival, gyertek rá a bakpakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Építés, játék,

0: Store.hu.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Gyrosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Gyrosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: tagba.
1: 96.1 Bass FM, Repipap R&B, ez tipikusan az a dal, ami nem akkor lett nagy, amikor kijött, hanem amikor a TikTok konkrétan ráharapott. 2019-es sztoriról van szó, csak 21 környékére robbant a globálisan, amikor Meskid Wolf gyakorlatilag egyik napról a másikra ismert lett.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Lil Frog dala kapcsán azon szoktam gondolkozni, hogy vajon van olyan hallgatónk, aki elkerült eddig a szerelmi csalódásokat és azt az igazi átejtett életérzést. Lehet, hogy van, de akkor mutatom.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, de falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 96.4 BSFM, Revivat RMB, rádiózatok tovább Préda Biával, ő érkezik, én pedig köszi a mai figyelmet, Faragó Janka vagyok, és a legjobb órákat kezdjük holnap 10-től, most pedig Dodzsa Cat jön az Agora Hills-zel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb zenéket pörgetem, mint például az Ariától a Formúz, itt a Bass-en.

96.1 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bfm.hu-n. Pörög az ismert rég a hősöktől, Digótól és Tibától.

0: 96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Norbi, szeretnék kérni Belánótól a Starboy című zenéjét. Én látom itt az előzményekben, hogy többször is előfordult már ez a kérés, nekem is nagy kedvencem. Úgyhogy pörgetem neked is sok-sok szeretettel. Itt a 96.4-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ice Cube volt az, aki az NWA legnagyobb slágereit írta. Sokan úgy vélik, hogy a csapat legkarizmatikusabb tagja Eazy-E volt. Kevesen tudják viszont, hogy a szóló dalát, a Boys and the Hood-ot is Ice Cube vetette papírra. Érkezzen most ő a You Can Do It-tal a 96.4-en.
1: Now Craig, it's gonna be different living out here. Don't let your uncle or your cousin get you into any kind of shit. Now you hear me?
2: Pops, I'm going on now. Can't nobody get me in trouble no more.
1: Well, I'm glad you said that, son. But since you're grown, gonna bring your black ass back home.
3: Yeah, yeah. Get your ass up and hurry up.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citromek gang!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörög a City Boys, Burna Boytól, úgyhogy hangot fel, itt a BSN.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, a megújult weboldalunkon, a bassfm.hu-n, illetve megtaláltok minket a social médiában is, Facebookon és Instán is, Bass FM Hungary néven. Pörög a Smegdet, Akon-től és Eminemtől, itt a Bass-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Travis Scott-tal és a Highest in the Room-mal megyünk tovább. A legmagasabb pozícióban a Billboard Hot 100-on az első helyen nyitott a megjelenésének a hetében. Pörög is a Bass-en.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Augusztusban indul majd Jack Harlow Monica turnéja. Amikor először posztolt róla, akkor csak amerikai állomások voltak, most viszont bekerült a naptárba egy októberi londoni fellépés is. Érkezzen ő is Doja Cat, Just Us, a Biz-en. I wish it was just us and this, but they can't trust us and this.

0: Lunaria.
1: La Rosalía. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Az Icos pörög, Bio Lex-től és a Slap-től a 96.4-en.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96.7 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Chris Brown egy interjúban elárulta, hogy amikor mindössze 16 éves volt és leült Scott Storch-al a stúdióban, a producer azt mondta neki, hogy most megírom neked az első számú slágeredet, és szuperszár lesz belőled. Nos, ez így is lett, pörög az említett dal, Run It, a 96.

bizfm.hu. Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: Szerviz közlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Red Hip Hub, R&B. Lassú haladás a József körúton, a 8. kerületben, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Dessel, Young Flag-el és Azariával, a Bakpakkal folytatjuk, itt a Bizen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. Besten kívül is. bassfm.hu. Kicsit

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, aztán 0620 96.4 99 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. De most készüljetek arra, hogy feltekeritek a hangerőt, mert ez Eminemtől a My Name Is, a 96.4-en.

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4.

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
3: R&B. Azonnal folytatjuk, méghozzá egy szívtörő zenével, Lil Fraktól. Mutatok belőle egy kis részletet, itt a Biz-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb beateket pörgetem, Doja Cat egészen Vegasig repít minket, itt a 96.4-en.

0: Vízközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Zoli írta meg nekünk, hogy lassú haladás a Fiumei úton, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más úton alatt. Köszönjük szépen az infót, mindenkinek sok-sok kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Ehhez pedig a tippet küldöm, Dash-től, Young Fly-tól és Azariától. Itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.7 BFM, rap, hip-hop, R&B. Megyn Thee Stallion egy interjúban elárulta, hogy nagyon sok dolgot tanult, amíg a Broadway-en szerepelhetett. Például azt, hogy ebben a szakmában is a hétvége a hétfői napra esik. Pörög a wannabe, tőle és Gloryllától, a Bészen.

0: Hip Hop, R&B, éjjel nappal, 96.4 Bass FM.
1: Átverták, mi nem hiszek a szerelemben, pedig rávettem, amire mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, nem, nem, szóval többé befejeztem.

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Bemelegítjük a terepet, mert 6-tól Revolution átveszi a stúdiót, úgyhogy előtte még szóljon DMX-től a Rough Riders Anthem, itt a 96.4-en.

0: Stars. 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Imbri Dabia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. Mindenkinek további kellemes délutánt kívánok, sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 10:00, a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01, anya egy pihentető masszázson. 10:02, én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a hely. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
4: Építés, játék,

0: bravostore.hu.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Gyroszt Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Gyroszt Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM, Rappi Papár, NBA Revolution vagyok, üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig, indulunk még hozzá gyönyörű Shenseeával, tőle is Bossa Up című dalával itt a BSFM.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás az 5. kerületben, méghozzá Kozma Ferenc utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Dessel és Youngfly-jal. Tőlük is pörögjön Ó Mamma című slágerük. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99. Bella.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hogy milyen is pontosan egy buli, egy kimaradás Bruno Vizsi és Mario Módra. Nos, következő dalukból kiderül, jön Senki nem szól ránk című slágerük.

0: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ez alatt az idő alatt továbbra is tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Tídenivel megyünk tovább, tőle is pörögjön Szörnyetek című dala itt a BSFM-en.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: drog, többé nem drogozol.
1: Kattanj rá!
2: Kattanj rá!
1: 96.4
2: Bass FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B. Besten kívül is. bassfm.hu.

0: on, boys!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ha még nem hallottátok volna most, akkor szállítom nektek frissen, ropogósan BSV-k és Nagy Bogi dalát, aminek az a címe Always Be Mine. Ez is exkluzívan nálunk szól itt a kedvenc rádiótokban, a 96 BSFM-en. Na gyerünk!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Tédenivel és Csaberrel, és közös dalukkal, aminek a címe Gáz. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Outkasték ikonikus dala a Miss Jackson után pedig gurulunk is tovább magyar vizeken. Érkezik a folytatásban az ifjú tehetség Manuel, tőle is Zombi című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en.

0: 96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. BS Végszavak nélkül című dalok után pedig egy nagyon komoly Mester 4-essel megyünk tovább. Érkezik Future, Metro Boomin, Travis Scott és Playboi Carti egy dalon belül. Ez pedig nem más, mint Type Shit című slágerük. Itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek el, hogy online is tudtok minket hallgatni. BSFM.hu weboldalunk segítségével felmentek erre a weboldalra, középen fönn megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Doja Cat Agora Hills című dala után Jude Law Sötét című slágere. Ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 BSFM Rapi, a Pár NBA Revolution vagyok. Szentrá C és Lil Baby Band for Band című slágere után egy ifjú magyar tehetséggel megyünk tovább. Jön Pifu, tőle is Változnak a helyek című dala.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM. Yeah.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Naughty by Nature-ék ikonikus dala a Hip Hop Ray, után pedig pörgünk is tovább magyar vizeken. Két ifjú tehetség, mondhatni egy csapat következik, Bruno és Pac. Tőlük is pörögjön Paranoiás című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en, ezzel megyünk tovább.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Továbbra is tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Isten éltesse mai születésnaposainkat, Ádit, Vikit és Ivettet. Boldog szülőnapot, srácok! Akkor a következő Burna Boy-dal nektek szól. Érkezik az Afrobeat szupersztárjától, City Boys című slágere, itt a kedvenc rádiótokban.

95.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Travis Scott 4x4 című flexelős dala után pedig gurulunk is tovább VZ-vel és részművessel, két igazán kiváló magyar MC-vel, tőlük is szóljon Vár meg című dalok, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 95.1 Beats FM-en, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. The Weeknd és Playboi Carti Timeless című dala után pörgünk is tovább, ismételten magyar vizeken. Érkezik az ifjú tehetség Manuel, tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, zárul már a Revolution munkatára, Curtis Toppon vagyok című slágere, után Eve és Gwen Stefani klasszikusával jön a Let Me Blow Your Mind, ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este, sziasztok!

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Space FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do

0: hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztébe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszel.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: Pesten kívül is. Peacefm.hu.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: mikor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Kattonj ránk!
1: Kattonj ránk!
0: 96.4
1: Base
0: FM.
1: Base FM.
0: Rap,
1: hip-hop,
0: R&B.
1: Pesten kívül is.
0: BaseFM.hu.
2: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok, hova